0: Lakmacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet!

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dal,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: Most pedig következik egy mit iszócikk.
2: Szerhi Eduardovics Stahovski. Szerhi Eduardovics Stahovski ukrán hivatásos teniszező. Eddigi karrierje során egy egyéni és egy páros ATP tornát nyert meg. Első tornagyőzelmét Zágrában aratta, ahol szerencsés vesztesként került a főtáblára, azaz a kvalifikáció utolsó körében vereséget szenvedett, de visszalépések miatt mégis játékjogot kapott, és ezzel 1991 óta az első ilyen tornagyőztes lett a férfiak között.
5: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
6: Zanatos, mint a lamacsun.
7: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytatunk.
8: Mosogatógépben is moshatunk.
7: 1993-ban te voltál az első
9: zongőr.
8: Élvezze hát az életet.
7: Hogy vagy mindenre képes?
10: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
11: Semmi sem víz kárban.
10: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
12: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
10: Ön a legfontosabb a világ.
7: Már is benne van.
10: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
8: Ne feledje!
12: Lamacsun.hu/donate.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
13: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.
0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
4: Lamacsony!

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltár, Nagy-Britannia, Görögország, Grönland, Grenada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
3: Köszi!

0: Lakmacsun Rádió. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: érjük a fürödni. Nagyon egészséges.
1: Gascho und Thomas Gottschalk wie Dante und Vergilius sind tapfere

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szereted
1: a
2: kísérletező
1: zenéket?
2: Válogatásokat?
1: Az.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Alatt.
1: Több.
2: Alatt.
1: Műsort.
2: Alatt.
1: Is.
2: Találsz.
1: Ebben.
2: A.
1: Műfajban.
2: Például.
1: Donát Kacsa.
2: Klub.
1: Kacsa Klub.
2: Paikka.
1: Vagy.
2: Havi.
1: Zaj.
2: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lakmacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lakmacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében! Török húsos lepény internetes...

0: minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsú Rádión.
1: Ez a te haver, le tudod hívni a liftet a 10-edikről.

0: got me feeling like the one. Live from the three. Let me.
1: Lamacsó rádió.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
2: Igen!
1: Na mi van még? Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsun.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun rádió. Na mi van még?
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
4: Félsz, Potter?

0: Amatőr rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
4: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Lamacsun Rádió.
4: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet. Lakmacsón Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogos kávéfőző.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsúr Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Minden kedden 4-től 6-ig a Damacsúr Rádión.
2: Damacsúr Rádió.
0: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tech felhő ajánló.
2: Kort

0: Lahmacun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lahmacun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
0: Ez a Lahmacun hangja. Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lamacsun.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi! Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
1: Tekfelhő ajánló.

0: Lamacsó Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
0: Na mi van még? Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lachmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
2: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Ti-ti-ti-ti-ti. Dalmata Gergő Show.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
1: A Lamacsún rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Ez a lamecsú hangja.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmühely.hu
2: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italmühely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsun Rádiót az italmühely támogatja.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.

0: Lamacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmenteset készülék.
0: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytatunk.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
3: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: La Macho Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Szereted
3: a
2: kísérletező
3: zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát Kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa Klub.
2: Paika.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Lavacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kelet-Timor, Ecuador, Egyiptom, El Salvador, Anglia, az Egyenlítői Guinea, Eritrea, Észtország és Etiópia nemzeti himnuszait, valamint az Európai Unió himnuszát egyszerre.

0: Hola,
1: Bueno, hola.
0: muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
0: Un
2: a
0: beso.
2: vosotros. Hasta pronto,
0: Chao.
2: ¿eh? Un beso.
1: Tschüss. ¿Cómo se dice adiós en
2: Tschüss.
1: polaco?
2: Pes.
3: La macsunk rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.